0: a mesét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Újváról listacsökkentő program indul. Több rendőr az utcákon, medvéket észleltek a határnál, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elindul a várólista csökkentési program, ezt az egészségügyi miniszter jelentette be. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, a kezdeményezés célja a műtéti kapacitások hatékonyabb kihasználása, az egészségügyi dolgozók célzott anyagi ösztönzése, valamint az ellátás minőségének javítása, egyebek mellett a délutáni és hétvégi műtétek bevezetésével. A program az értékalapú egészségügy felé mozdul el, közölte a tárca vezető. Hozzátette, az anyagi ösztönzőket minőségi mutatókhoz, a betegek gyógyulási eredményeihez és elégedettségéhez is kötik majd. Biztonságosabbak lesznek a közterületek. Számos rendőrt vezényelnek át, emellett átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől a Honvédség több feladatot vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják el. A változtatással nagyjából 210 rendőr szabadul fel, akikkel ezentúl a köztereken találkozhatunk. Ma kezdődik az Erdők Hete, a programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra, mondta rádiónknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
4: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat, az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni.
3: Lemondott a szerb államfő Belgrádban. Ennek oka, hogy az októberi előrehozott parlamenti választáson miniszterelnök jelöltként indulhasson. Alekszandar Vučić a bejelentéskor összegezte az utóbbi évek eredményeit. Egyúttal hozzátette, hivatalban maradva is részt vehetett volna a választási kampányban, de becsületesebbnek tartja, ha előbb távozik tisztségéből. Két nagytestű medve bukkant fel a magyar-ukrán határ közelében. A vadállatokat Tiszabecs-Uszka és Botpalát között mezőgazdasági területen rögzítette a határrendészet éjszakai hőkamerája. A tiszabecsi önkormányzat figyelmeztetést adott ki, és fokozott óvatosságra intette a környéken élőket. Zavartalan napsütésben van részünk, a légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A következő napokban hideg, csípős reggelek jönnek, de a délutánok kellemes őszi hőmérsékletben telnek majd. Holnap is sok napsütésben bízhatunk, így csapadék nem várható. Többfelé megélénkülhet a szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás, délután 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Ma kezdődik az erdők hete. Újraindulhat több szakrendelés az Egri kórházban. Babakocsit loptak Gyöngyösön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 28-a van, hétfő. Ma kezdődik az erdők hete. A programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra. Mondta rádiónknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
3: Minél több ember, különösen gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat, az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdeiskola foglalkozások, szakvezetések, nyílt napok. Várjuk az érdeklődőket. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusokkal lehet találkozni, kérdezni tőlük és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
2: Több hiányzó szakrendelés is újraindulhat a Markot Ferenc Oktatókórházban. Az intézmény főigazgatójának tájékoztatása szerint a Debreceni Egyetem közreműködésével októbertől ismét elérhető lehet a gyermekszemészet. Folytatódhat a szklerózis multiplex szakrendelés, a Betesda Gyermekkórház egyik szakorvosának segítségével pedig a gyermekpszichiátriai ellátás újraindítására is lehetőség nyílhat. A kórház egyik legnagyobb kihívása jelenleg a járóbeteg szakellátás biztosítása és a nyugdíjba vonuló szakemberek pótlása. Az intézmény emellett az ortopédiai, sebészeti és szemészeti várólisták csökkentésén is dolgozik. Folytatódik a szűrőbuszos program is, amely több heves megyei településre helyben viszi el a különböző vizsgálatokat. Rövid időn belül elfogták azt a két férfit, akik a gyanú szerint babakocsit loptak egy gyöngyösi pékség elől. A kocsiban gyermekjátékok és ruhák is voltak, amikor a két férfi elvitte. A bejelentés után a városrendészet visszanézte a térfigyelő kamerák felvételeit, amelyek alapján sikerült azonosítani a feltételezett elkövetőket. Az ellopott babakocsit az Akaszka utcában találták meg, a két férfit pedig a rendőrök kiérkezéséig a helyszínen tartották. A 35 és 41 éves gyanúsítottat előállították, és mindketten beismerő vallomást tettek. A babakocsit a benne lévő holmikkal együtt visszaadták a tulajdonosának, számolt be róla a megyei heti lap. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet. Ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet. Hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt, rendőr alezredes, az ORFK balesetmegelőzési osztályának vezetője.
4: Az autó ütközéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapodunk. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen késő. Az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja, nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelű sérülések kockázatát is.
2: Több hiányzó szakrendelés is újraindulhat a Markot Ferenc Oktatókórházban. Az intézmény főigazgatójának tájékoztatása szerint a Debreceni Egyetem közreműködésével októbertől ismét elérhető lehet a gyermekszemészet. Folytatódhat a szklerózis multiplex szakrendelés, a Betesda Gyermekkórház egyik szakorvosának segítségével pedig a gyermekpszichiátriai ellátás újraindítására is lehetőség nyílhat. A kórház egyik legnagyobb kihívása jelenleg a járóbeteg szakellátás biztosítása és a nyugdíjba vonuló szakemberek pótlása. Az intézmény emellett az ortopédiai, sebészeti és szemészeti várólisták csökkentésén is dolgozik. Folytatódik a szűrőbuszos program is, amely több heves megyei településre helyben viszi el a különböző vizsgálatokat. Rövid időn belül elfogták azt a két férfit, akik a gyanú szerint babakocsit loptak egy gyöngyösi pékség elől. A kocsiban gyermekjátékok és ruhák is voltak, amikor a két férfi elvitte. A bejelentés után a városrendészet visszanézte a térfigyelő kamerák felvételeit, amelyek alapján sikerült azonosítani a feltételezett elkövetőket. Az ellopott babakocsit az Akaszka utcában találták meg, a két férfit pedig a rendőrök kiérkezéséig a helyszínen tartották. A 35 és 41 éves gyanúsítottat előállították, és mindketten beismerő vallomást tettek. A babakocsit a benne lévő holmikkal együtt visszaadták a tulajdonosának, számolt be róla a megyei heti lap. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
5: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
2: Kiállítás nyílt a magyar aranyforint történetéről az EGRI Líceumban. A tárlat a pénzverés kezdetének 700. évfordulójához kapcsolódik, és a középkori magyar pénztörténet egyik meghatározó korszakát mutatja be. A látogatók azt is megtudhatják, hogy az aranyforint első írásos említése 1326-ból származik, miközben az első érméket akár már 1324-ben is verhették. Károly Róbert aranyforintja a firenzei pénz mintájára készült, később pedig már a magyar érméket másolták több európai pénzverdében. Eredeti aranyforint ugyan nem látható a tárlaton, számos érdekességet bemutatnak a magyar pénzverés történetéből. A kiállítás október 8-áig ingyenesen látogatható a Líceumban, hozta a hírt a heol.hu. Patkányirtást végeznek október elején Gyöngyös több pontján, ezért a lakosság figyelmét is kérik. A munkálatokat október 5-e és 7-e között végzik a város közigazgatási területén. A szakemberek átvizsgálják és kezelik a szennyvíz csatornahálózatot, a felszínen pedig a patakok környezetében helyeznek kiirtószert. Ezeket kizárólag zárható, figyelmeztető felirattal ellátott etetőládákba teszik. Az önkormányzat arra kéri a gyöngyösieket, hogy a kihelyezett ládákat ne nyissák ki és ne mozdítsák el. A munkálatok idején a megszokottnál nagyobb körültekintést kérnek a lakosságtól, figyelmeztet a Gyöngyös ma. Kábítószer kereskedelem gyanúja miatt 5 ember került letartóztatásba egy hevesen lebonyolított drogügylet után. A megyei rendőrség közleménye szerint egy helyi férfi mintegy 38 g kábítóhatású anyagot adott el 133.000 forintért egy erdőteleki férfinak és egy budapesti nőnek. A párost röviddel később ellenőrizték, a nő ruházatában pedig megtalálták az anyagot. A gyanú szerint a drogot egy 23 éves erdőteleki férfi megbízásából vásárolták, aki azt tovább értékesítésre szánta. Otthonában kábítóhatású anyagokat, mérlegeket és több mobiltelefont is lefoglaltak. Az ügy 5 gyanúsítottját őrizetbe vették, a bíróság pedig valamennyiük letartóztatását elrendelte. Heves megyei oktatási intézmények is csatlakoztak az iskolai bántalmazás elleni Piros Lap programhoz. A diákok a tanév során saját kampányokat készítenek, feltérképezik az osztályuk problémáit és közös szabályokat fogalmaznak meg. A programban az általános és középiskolás osztályok megtanulhatják felismerni a bántalmazás különböző formáit, és közösen léphetnek fel ellenük. A kezdeményezésben a diákoké a főszerep, a pedagógusok pedig segítik őket a kampány megvalósításában. Derül ki a projekt közleményéből. Az októberi Piros Lap nap eseményeihez Eger mellett Füzesabony, Pétervására és Domoszló is csatlakozik. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggelek még hűvösek lesznek 8-9 fok körüli hőmérsékletekkel. Napközben azonban gyorsan melegszik majd a levegő. Délutánonként 24 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk. A következő napokban is sok napsütés lesz, és többnyire száraz idő valószínű. A hajnalok frissek maradnak, többnyire 8-10 fokos értékekkel.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok! Szeptember 28-a van, hétfő, finishben az első őszi hónap, és ezt már odakint is érezhetjük. 1 és 13 fok közötti a reggel, egy pulcsi vagy egy vékonyabb kabát jól jön, aztán napközben nem lesz majd rá szükség, ahogy hallottuk a hírek végén az időjárás jelentésben. Egyébként pedig a venceleket lehet köszönteni. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak. 6 óra múlt, 10 perccel, Maxim Levente vagyok. No Doubt, Diaz, aztán Desiree, ebben a sorrendben jönnek ők.
1: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 28-án hétfőn az Információszabadság világnapján, vagy az információhoz való hozzáférés nemzetközi napján, más szóval. Úgyhogy ha már itt tartunk, akkor www.bestfmbudapest.hu, a weboldalunkról pedig elérhető Instagram és Facebook oldalunk is, hívható SMS Viber számunk pedig 0620 55 55 155. Ha már is dugóval, ne adj Isten, balesettel indul a hét, várom az infót. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, DJ Sammy-től a Heaven a Best-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reggel még jól jön egy Jackie vagy egy Pulcsi, napközben pedig már a kezünkben cipelhetjük, hiszen 22-25 fokra, sok napsütésre, igazi indián nyárra lehet ma és holnap is készülni. Részletek és a folytatás a hírek végén, aztán Martin Solveig jön a Rockin' Musical.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ma kezdődik az erdők hete. Újraindulhat több szakrendelés az Egri kórházban. Babakocsit loptak Gyöngyösön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma kezdődik az erdők hete. A programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra. Mondta rádiónknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
2: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat, az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdeiskola foglalkozások, szakvezetések, nyílt napok. Várjuk az érdeklődőket. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusokkal lehet találkozni, kérdezni tőlük, és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
1: Több hiányzó szakrendelés is újraindulhat a Markot Ferenc Oktatókórházban. Az intézmény főigazgatójának tájékoztatása szerint a Debreceni Egyetem közreműködésével októbertől ismét elérhető lehet a gyermekszemészet. Folytatódhat a szklerózis multiplex szakrendelés, a Betesda Gyermekkórház egyik szakorvosának segítségével pedig a gyermekpszichiátriai ellátás újraindítására is lehetőség nyílhat. A kórház egyik legnagyobb kihívása jelenleg a járóbeteg szakellátás biztosítása és a nyugdíjba vonuló szakemberek pótlása. Az intézmény emellett az ortopédiai, sebészeti és szemészeti várólisták csökkentésén is dolgozik. Folytatódik a szűrőbuszos program is, amely több heves megyei településre helyben viszi el a különböző vizsgálatokat. Rövid időn belül elfogták azt a két férfit, akik a gyanú szerint babakocsit loptak egy gyöngyösi pékség elől. A kocsiban gyermekjátékok és ruhák is voltak, amikor a két férfi elvitte. A bejelentés után a városrendészet visszanézte a térfigyelő kamerák felvételeit, amelyek alapján sikerült azonosítani a feltételezett elkövetőket. Az ellopott babakocsit az Akaszka utcában találták meg, a két férfit pedig a rendőrök kiérkezéséig a helyszínen tartották. A 35 és 41 éves gyanúsítottat előállították, és mindketten beismerő vallomást tettek. A babakocsit a benne lévő holmikkal együtt visszaadták a tulajdonosának. Számolt be róla a megyei heti lap. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggelek még hűvösek lesznek 8-9 fok körüli hőmérsékletekkel. Napközben azonban gyorsan melegszik majd a levegő. Délutánonként 24 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk. A következő napokban is sok napsütés lesz, és többnyire száraz idő valószínű. A hajnalok frissek maradnak, többnyire 8-10 fokos értékekkel.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Csípős reggelek, kellemes délutánok jönnek a hét elején. Itt az indián nyár, a vénasszonyok nyara, 22-25 fokkal, sok napsütéssel. A reggel viszont még hideg, 1 és 13 fok között van odakint. Ennek megfelelően válaszunk tehát ruhadarabot, ha még nem indultunk el. Az utonlévők pedig küldhetik a közlekedési infót a 0620-55-55-155-re. Ez pedig közben alattunk már Beyoncé-tól az Irreplaceable, a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt, hogy milyen idővel búcsúzik a héten szeptember, és mire számíthatunk október első napjaiban, de maradjunk egyelőre csak a mai reggelnél és a mai napnál, szóval kiderül a hírek végén az időjárás jelentésből. A következő órában pedig biztosan halljuk majd a The Bieberst. És jön a Savage Garden is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakában délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: Az egri görögkeleti Szent Miklós, vagy ismertebb nevén Rácz templom, a Vitkovics Mihály és a Széchenyi utcák között egy dombtetőn áll. A 18. századi felépítését követően rövid időn belül gondoskodtak művészi berendezéséről is, mely később barokk és rokokó stílusú. A templomban található aranyozott és festett fafaragásos szentélykapu és a nagyméretű ikonosztáz az ortodox egyház által előírt rendben ábrázolja Jézus és Szűz Mária életét, az apostolokat, szenteket és profétákat. A templom körüli kertben 18-19. Századi részben vörös márványból készült síremlékeket láthatunk. A templom melletti Vitkovics házban van az emlékszobája Vitkovics Mihály egri születésű költőnek, aki többször is írt az eger iránti szeretetéről.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: Az egri érsekkert mintegy 400 éves múltra tekint vissza. Hívták már népkertnek, püspökkertnek, a középkorban vadkertnek, vadaskertnek, a területén vadászatok folytak, emellett püspöki érseki magánparkként is funkcionált. 1919-ig ekkor Szmrecsányi érsek megnyitotta a nagyközönség előtt. 1920 környékén alakult ki a mai salakos pálya elődje, a régi sporttelep. Az első világháborúig csak teniszpályák épültek a kertben. Jelenleg ez Eger legnagyobb parkja. Középen kör alakú tér található szökőkúttal. 1973 óta van az érsekkertnek egy mesterséges tavacskája is, melyen barokk kőhíd ível át. A park északkeleti részén található a zenepavilon, ahol nyaranta ingyenes koncerteket is tartanak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Sokan nem kötik be a biztonsági övet. A közönség olvasta fel az egri csillagokat. Néptáncos flashmob a dobótéren. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet. Ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet. Hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt, rendőr alezredes, az ORFK balesetmegelőzési osztályának vezetője.
4: hogy az autó ütközéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapódunk. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen késő. Ugye a zöbak sérülés kimenetelét is befolyásolja, nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági ott jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelő sérülések kockázatát is.
3: Különleges olvasómaratont rendeztek Egerben a Katasztrófavédelem székháza előtt álló nagy könyvszobornál. A köztéri alkotás 20. születésnapjához kapcsolódva Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének 4. és 5. részét olvasták fel. A maratonhoz bárki csatlakozhatott és egy-egy részletet hangosan felolvashatott a közönség előtt. A kezdeményezésben a megyei katasztrófavédelem egyik munkatársa Csabai András alezredes is részt vett. Adta hírül a Heresi igazgatóság. A tűzoltó a regény 4. részének egyik fejezetét olvasta fel, majd saját gondolatait is megosztotta a műről. A nagy könyvszobrot 20 éve állították fel a Klapka György és az Egészségház utca sarkán. Citera szóval és néptánccal lepték meg a járókelőket az egri dobótéren pénteken. Az Andrássy középiskola diákjai rendhagyó flashmobbal mutatták meg a magyar népzene és néptánc hagyományait. A látványos produkcióhoz egyre több érdeklődő csatlakozott nézőként, így rövid időre zene és tánc töltötte meg Eger belvárosát, tudósít a heol.hu. A kezdeményezéssel modern, lendületes formában szerették volna közelebb hozni a hagyományőrzést a közönséghez. A citerás és néptáncos előadás egyben közösségi élményt is jelentett a résztvevő diákoknak. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Sok napsütéssel indul a hét környékünkön. A hűvös reggelt követően gyors felmelegedésre számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakulhat. Eső nem valószínű, így alapvetően száraz időre készülhetünk. A kellemesen meleg idő a következő napokban is velünk marad. Délutánonként többnyire 23-25 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok szeptember 28-án, hétfőn a Bencelek névnapján. Egyébként ez az évből a 271. nap, és még 94 napunk maradt, amíg pukkanhat a pezsgő, azaz 2026 végéig. Sok boldogságot a névnaposoknak, a szülinaposoknak, és ha közlekedési info van, az is jöhet a 0620 55 55 155-re. Már is kezd Justin Timberlake, Timbalanddel és Nelly Furtadóval. Max Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Miközben eltöltöttünk egy kellemes hétvégét, új női világcsúcsot állítottak fel Rubik kocka kirakásból, méghozzá egy 6 éves kínai kislány. Az új csúcs 4,27 másodperc, az enyém pedig, hát úgy 40 perc, megállítva azt a YouTube videót, amiben részletesen lépésről lépésre elmondják, hogy mikor, melyik irányba kell forgatni a kockát, ha ilyen és olyan az állás. Na de, munkára föl, hiszen hétfő van, jöjjön Kelly Rowland-dal a Work a legjobb zenék között itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Eszterfem a legjobb zenék. Csípős reggelek és kellemes délutánok jönnek. Akár 20 fok fölött is lehet a napi hőingás a következő napokban. Reggel jól jön egy pulóver, vékony jacky, délután elég lesz a póló. Ma 22-25 fok között alakul a maximum. Részletek a hírek végén. Mindjárt 7:30. Jó reggelt! Whitney Houston dala, az I'm Every Woman szól majd nem sokára teljes hosszában.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Időben készüljünk fel a fűtési szezonra. A magyar aranyforint története Egerben. Őszi patkányirtás kezdődik Gyöngyösön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társas házban él, annak nincsen külön feladata, oda automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzéssel. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
1: Kiállítás nyílt a magyar aranyforint történetéről az EGRI Líceumban. A tárlat a pénzverés kezdetének 700. évfordulójához kapcsolódik, és a középkori magyar pénztörténet egyik meghatározó korszakát mutatja be. A látogatók azt is megtudhatják, hogy az aranyforint első írásos említése 1326-ból származik, miközben az első érméket akár már 1324-ben is verhették. Károly Róbert aranyforintja a firenzei pénzmintájára készült, később pedig már a magyar érméket másolták több európai pénzverlében. Eredeti aranyforint ugyan nem látható a tárlaton, számos érdekességet bemutatnak a magyar pénzverés történetéből. A kiállítás október 8-áig ingyenesen látogatható a Líceumban, hozta a hírt a heol.hu. Patkányirtást végeznek október elején Gyöngyös több pontján, ezért a lakosság figyelmét is kérik. A munkálatokat október 5-e és 7-e között végzik a város közigazgatási területén. A szakemberek átvizsgálják és kezelik a szennyvíz csatorna hálózatot, a felszínen pedig a patakok környezetében helyeznek kiirtószert. Ezeket kizárólag zárható, figyelmeztető felirattal ellátott etetőládákba teszik. Az önkormányzat arra kéri a gyöngyösieket, hogy a kihelyezett ládákat ne nyissák ki és ne mozdítsák el. Figyelmeztet a Gyöngyös ma. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggelek még hűvösek lesznek 8-9 fok körüli hőmérsékletekkel. Napközben azonban gyorsan melegszik majd a levegő. Délutánonként 24 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk. A következő napokban is sok napsütés lesz, és többnyire száraz idő valószínű. A hajnalok frissek maradnak, többnyire 8-10 fokos értékekkel.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Szépasszony völgy első elnevezése Gróf Kohári István emlékét idézi, aki az egri vár visszafoglalása során 1687-ben hajduival ezen a területen táborozott. A Szépasszony név eredetére azonban több magyarázat is létezik. Néprajz kutatók szerint Szépasszony a magyar ősvallás egyik istenasszonya volt, a szerelem istennője. Nekin mutattak be áldozatot ezen a helyen. Van, aki szerint egy igen szép asszony árulta az egyik pincében a bort, innen az elnevezés. Más elképzelés szerint egy katonatiszt kikapós felesége lehetett, a völgy nevét adó szép asszony. A hagyomány az öregsor pincéit a török időkbe, illetve a középkorba helyezi. A szép asszony völgy minden pincéje tartogat valamilyen meglepetést, faragványokat a borral, vagy a borozással kapcsolatos szokásokat, hagyományokat, legendákat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Egertől északkeletre csaknem szigetszerűen emelkedik ki a környezetéből a Nagy Egethegy, mely lankáinak látványa minden hazatérő egrinek megdobogtatja a szívét. Az 536 méter magas Egedre érdemes túrázni, ugyanis tetejéről páratlan panoráma nyílik Egerre és a Bükkre, de tiszta időben láthatjuk a Mátrát és akár a Tiszató csillogó víztükrét is. Túrázási tapasztalat nem szükséges, de megfelelő lábbeli használata erősen ajánlott. A hegyre felvezető út a Bükk egyik legvarázslatosabb karstbokor erdejébe vezet, de a hegy déli oldalán felkapaszkodó szőlők rengetegével is találkozhatunk, amely az ország legmagasabban fekvő szőlőtermő területe. A Nagy Eged természetvédelmi szempontból rendkívül fajgazdag, számos állat, illetve növényfa is megtalálható a hegyen.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Ma kezdődik az erdők hete. Újraindulhat több szakrendelés az egri kórházban. Babakocsit loptak Gyöngyösön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma kezdődik az erdők hete. A programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra. Mondta rádiónknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
3: Minél több ember, különösen gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat. Az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdeiskola foglalkozások, szakvezetések, nyílt napok. Várjuk az érdeklődőket. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusokkal lehet találkozni, kérdezni tőlük, és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
2: Több hiányzó szakrendelés is újraindulhat a Markot Ferenc Oktatókórházban. Az intézmény főigazgatójának tájékoztatása szerint a Debreceni Egyetem közreműködésével októbertől ismét elérhető lehet a gyermekszemészet. Folytatódhat a szklerózis multiplex szakrendelés, a Betesda Gyermekkórház egyik szakorvosának segítségével pedig a gyermekpszichiátriai ellátás újraindítására is lehetőség nyílhat. A kórház egyik legnagyobb kihívása jelenleg a járóbeteg szakellátás biztosítása és a nyugdíjba vonuló szakemberek pótlása. Az intézmény emellett az ortopédiai, sebészeti és szemészeti várólisták csökkentésén is dolgozik. Folytatódik a szűrőbuszos program is, amely több heves megyei településre helyben viszi el a különböző vizsgálatokat. Rövid időn belül elfogták azt a két férfit, akik a gyanú szerint babakocsit loptak egy gyöngyösi pékség elől. A kocsiban gyermekjátékok és ruhák is voltak, amikor a két férfi elvitte. A bejelentés után a városrendészet visszanézte a térfigyelő kamerák felvételeit, amelyek alapján sikerült azonosítani a feltételezett elkövetőket. Az ellopott babakocsit az Akaszka utcában találták meg, a két férfit pedig a rendőrök kiérkezéséig a helyszínen tartották. A 35 és 41 éves gyanúsítottat előállították, és mindketten beismerő vallomást tettek. A babakocsit a benne lévő holmikkal együtt visszaadták a tulajdonosának. Számolt be róla a megyei hetilap. kellemes napos idő várható térségünkben. A reggelek még hűvösek lesznek 8-9 fok körüli hőmérsékletekkel. Napközben azonban gyorsan melegszik majd a levegő. Délutánonként 24 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk. A következő napokban is sok napsütés lesz, és többnyire száraz idő valószínű. A hajnalok frissek maradnak, többnyire 8-10 fokos értékekkel.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Károly írja, hogy 10 kilométeres a dugó az M0-áson az M1-es felé. Az M4-es csomóponttól egészen Pécelig haraszol a pálya baleset miatt. Köszönjük szépen az infót. Rögtön 8:30, jönnek a friss hírek a végén, részletes időjárás jelentés. Egy-két szóban tényleg csak annyi, hogy a reggel még hűvös, csípős, napközben pedig indián nyár lesz 22-25 fokkal. Úgyhogy jump a Chris Cross-szal mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Sokan nem kötik be a biztonsági övet. A közönség olvasta fel az egri csillagokat. Néptáncos flashmob a dobótéren. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet. Ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet. Hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt, rendőr alezredes, az ORFK balesetmegelőzési osztályának vezetője.
2: Az autó ütközéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapodunk. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen késő. Az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja, nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelű sérülések kockázatát is.
1: Különleges olvasómaratont rendeztek Egerben a katasztrófavédelem székháza előtt álló nagy könyvszobornál. A köztéri alkotás 20. születésnapjához kapcsolódva Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének 4. és 5. részét olvasták fel. A maratonhoz bárki csatlakozhatott és egy-egy részletet hangosan felolvashatott a közönség előtt. A kezdeményezésben a megyei katasztrófavédelem egyik munkatársa, Csabai András alezredes is részt vett. Adta hírül a Hevesi Igazgatóság. A tűzoltó a regény 4. részének egyik fejezetét olvasta fel, majd saját gondolatait is megosztotta a műről. A nagy könyvszobrot 20 éve állították fel a Klapka György és az Egészségház utca sarkán. Citeraszóval és néptánccal lepték meg a járókelőket az egri dobótéren pénteken. Az Andrássy Középiskola diákjai rendhagyó flashmobbal mutatták meg a magyar népzene és néptánc hagyományait. A látványos produkcióhoz egyre több érdeklődő csatlakozott nézőként, így rövid időre zene és tánc töltötte meg Eger belvárosát, tudósít a heol.hu. A kezdeményezéssel modern, lendületes formában szerették volna közelebb hozni a hagyományőrzést a közönséghez. A citerás és néptáncos előadás egyben közösségi élményt is jelentett a résztvevő diákoknak. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Sok napsütéssel indul a hét környékünkön. A hűvös reggelt követően gyors felmelegedésre számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakulhat. Eső nem valószínű, így alapvetően száraz időre készülhetünk. A kellemesen meleg idő a következő napokban is velünk marad. Délutánonként többnyire 23-25 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

nem kopik. Best FM, a legjobb zenék. Indián nyárral búcsúzik az első őszi hónap. Szeptember 28-a, hétfő van. Sok boldogságot a venceleknek és a szülinaposoknak is. Ma is, holnap is 22-25 fok. Sok napsütés, némi kis szél. Esni nem fog, erre lehet készülni. A reggeli induláskor még jól jön egy pulcsi vagy egy vékonyabb jacky, délután viszont elég a póló, és kötelező a napszemüveg. Michael Jackson, Janet Jacksonnal Scream. Ez a folytatása. Beszélj, jó reggelt!

0: Fit no more, easy, könnyű, nem, nehéz a haladás még mindig az M0-áson, Vecsés és Maglót között, és lassabb az M7-es is egy szakaszon a Balaton felé Tárnok térségében. Jó reggelt, jó utat!
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Már is 9 óra, jöjjenek a friss hírek, a következő órában pedig hallgatunk majd ATB-t. És Fluort is. Kicsi lány, oh, szia, hello, látjuk össze, mint két kicsi lány. Ha dugó baleset lenne, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Még egyszer jó reggelt, jó utat, jó hetet, mindjárt szólnak újból a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. ungarocell.hu. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer, a 90-es és 2000-es évek felejtelésével.

0: újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az Egri minaret világviszonylatban is kiemelkedő érték, amely napjainkban a legészakibb fekvésű olyan törökkori épület, amely szinte teljes épségében fennmaradt. A 91 éves török uralom alatt összesen 10 minaretet emeltek a városban, de közülük csak ez az egy maradt meg. 1687-ben, a város visszafoglalása után a magyarok első lelkesedésükben ezt is el akarták dönteni, ezért 400 ökörrel meghúzták a tornyot, az épület azonban meglehetősen stabilnak bizonyult. A 14 szög alaprajzú, 40 méter magas, novai kőből faragott torony kovácsolt vas körerkélyére 97 csiga lépcsőfok vezet fel, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik Egerre. A legutóbbi teljes körű rekonstrukció során a város a minarettet körbevevő tér felújításáról is gondoskodott.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Dobótér Eger legnagyobb tere, amely a történelmi belváros szívében található. Legkorábbi elnevezése Piac tér, később a Városház tér nevet kapta, volt Kossuth Lajos tér is, de napjainkban ismét a hős várvédő kapitány nevét viseli. A téren már a középkorban vásárokat tartottak, sőt, egykor a rabszolgakereskedelem is folyt itt. Az 1965-ös piac csarnok megépüléséig tartottak ki gyümölcs és zöldségpiacokat, ezután alakult ki a Dobótér mai arculata, a nagyobbik részét lezárták a gépjármű forgalom elől, és leburkolták. A téren találjuk a kivont kardú Dobó Istvánt, a követ Dobó Egrinővel, és a kardját éppen kirántani készülő megcseit ábrázoló szoborcsoportot, a Minarita templomot, a Minarita rendházban működő Szent Hedvig kollégiumot, és a Városházát is.
0: Best FM, a legjobb zenék! Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Időben készüljünk fel a fűtési szezonra. A magyar aranyforint története Egerben. Őszi patkányirtás kezdődik Gyöngyösön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
2: Kiállítás nyílt a magyar aranyforint történetéről az Egri Líceumban. A tárlat a pénzverés kezdetének 700. évfordulójához kapcsolódik, és a középkori magyar pénztörténet egyik meghatározó korszakát mutatja be. A látogatók azt is megtudhatják, hogy az aranyforint első írásos említése 1326-ból származik, miközben az első érméket akár már 1324-ben is verhették. Károly Róbert aranyforintja a firenzei pénzmintájára készült, később pedig már a magyar érméket másolták több európai pénzverdében. Eredeti aranyforint ugyan nem látható a tárlaton, számos érdekességet bemutatnak a magyar pénzverés történetéből. A kiállítás október 8-áig ingyenesen látogatható a Líceumban. Hozta a hírt a heol.hu. Patkányirtást végeznek október elején Gyöngyös több pontján, ezért a lakosság figyelmét is kérik. A munkálatokat október 5-e és 7-e között végzik a város közigazgatási területén. A szakemberek átvizsgálják és kezelik a szennyvíz csatorna hálózatot, a felszínen pedig a patakok környezetében helyeznek kiirtószert. Ezeket kizárólag zárható, figyelmeztető felirattal ellátott etetőládákba teszik. Az önkormányzat arra kéri a gyöngyösieket, hogy a kihelyezett ládákat ne nyissák ki és ne mozdítsák el. Figyelmeztet a Gyöngyös ma. kellemes napos idő várható térségünkben. A reggelek még hűvösek lesznek 8-9 fok körüli hőmérsékletekkel. Napközben azonban gyorsan melegszik majd a levegő. Délutánonként 24 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk. A következő napokban is sok napsütés lesz, és többnyire száraz idő valószínű. A hajnalok frissek maradnak, többnyire 8-10 fokos értékekkel.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Elsőként az amerikai rappertől, Nellytől vizuális típusok kedvéért mondom, ő az a rapper, aki fejkendőben és az arcán egy raktapasszal rappelt még a 2000-es évek elején. Valóban megsérült egy kosárlabda meccs közben, és egy vágás keletkezett az arcán, de aztán amiután begyógyult, továbbra is image része maradt a raktapassz az arcon. Ride with me, ezzel indul az óra, 4 perccel múlt 9. Jó reggelt, jó hetet, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék lassan véget ér a hétfő reggeli csúcsbár. Ma is sokan voltunk az utakon, munkába, iskolába menet, és volt pár dugó baleset is. Viszont szerencsére ezeknek vége. Ha valaki mégis fennakadást tapasztal, küldje a közlekedési infót a 0620-55-55-155-re. Hamarosan a Spice Girls, mindjárt az ATV, most pedig Nana jön a Lollival a Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

Best FM a legjobb zenék. Kaptunk egy közlekedési infót Ivántól a fővárosból. Azt írja, baleset a Ferihegyén befelé a Felső Csatári útnál. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155. Ide érkezett Pitbull-lal, megy tovább a hétfő reggel. I know you want me a besten.

0: Rádió FM a legjobb zenék. Igazi indián nyár vár ránk ma is, holnap is 22-25 fok, sok napsütés, pici kis szél, esni nem fog, ragyogó napsütéses idővel búcsúzik szeptember, és ebben a szellemben megyünk tovább itt az éterben is. Salomé de Bahia, Altro Lugar, hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Jó reggelt, jó utat, jó hetet kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 után szól majd Szildala. Amazing, csodálatos, akár csak az utolsó szeptemberi napok. 22-25 fok, indián nyár, ma is, holnap is. Részletek a hírekben. Reggel azért csípős az idő, szóval Jackie pulcsikkel, napközben viszont elég a póló. Jönnek persze a magyar kedvencek is. Itt lesz Ákos a Pelemellel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Mindjárt 10 óra, rövid szünet, aztán újból a legjobb zenéké az éter.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ma kezdődik az Erdők hete. Újraindulhat több szakrendelés az Egri kórházban. Babakocsit loptak Gyöngyösön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma kezdődik az Erdők hete. A programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra. Mondta rádiónknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
2: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat. Az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdeiskola foglalkozások, szakvezetések, nyílt napok. Várjuk az érdeklődőket. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusokkal lehet találkozni, kérdezni tőlük, és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
1: Több hiányzó szakrendelés is újraindulhat a Markot Ferenc Oktatókórházban. Az intézmény főigazgatójának tájékoztatása szerint a Debreceni Egyetem közreműködésével októbertől ismét elérhető lehet a gyermekszemészet. Folytatódhat a szklerózis multiplex szakrendelés, a Betesda Gyermekkórház egyik szakorvosának segítségével pedig a gyermekpszichiátriai ellátás újraindítására is lehetőség nyílhat. A kórház egyik legnagyobb kihívása jelenleg a járóbeteg szakellátás biztosítása és a nyugdíjba vonuló szakemberek pótlása. Az intézmény emellett az ortopédiai, sebészeti és szemészeti várólisták csökkentésén is dolgozik. Folytatódik a szűrőbuszos program is, amely több heves megyei településre helyben viszi el a különböző vizsgálatokat. Rövid időn belül elfogták azt a két férfit, akik a gyanú szerint babakocsit loptak egy gyöngyösi pékség elől. A kocsiban gyermekjátékok és ruhák is voltak, amikor a két férfi elvitte. A bejelentés után a városrendészet visszanézte a térfigyelő kamerák felvételeit, amelyek alapján sikerült azonosítani a feltételezett elkövetőket. Az ellopott babakocsit az Akaszka utcában találták meg, a két férfit pedig a rendőrök kiérkezéséig a helyszínen tartották. A 35 és 41 éves gyanúsítottat előállították, és mindketten beismerő vallomást tettek. A babakocsit a benne lévő holmikkal együtt visszaadták a tulajdonosának. Számolt be róla a Megyei Heti Lap. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggelek még hűvösek lesznek 8-9 fok körüli hőmérsékletekkel. Napközben azonban gyorsan melegszik majd a levegő. Délutánonként 24 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk. A következő napokban is sok napsütés lesz, és többnyire száraz idő valószínű. A hajnalok frissek maradnak, többnyire 8-10 fokos értékekkel.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az indián nyár aláfestő zenéi pedig ebben az órában például Eve és Gwen Stefani Let Me Blow Your Mind című hip-hop klasszikusa, de itt lesz az Alliance-etnék Punjabi MC, Kenny Williams Saturday-jel, elsőként pedig Pink énekel 4 perc elmúlt 10. Hello, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Be happy every day, azaz légy vidám minden nap, hát főleg, ha ilyen gyönyörű indián nyárban, Best FM-mel a legjobb zenék. Ez a jó hír már, mint hogy 22-25 fok, sok napsütés várható a hét első napjaiban. A rossz hír viszont, hogy hétfő van, ezt feletteti velünk Kanye Williams, jön a Saturday a Best

0: Yeah, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: Best FM a legjobb zenék. Valódi pop történelmi pillanatoknak lehettünk tanúi az idei MTV Video Music Awards gálán, ahol a tegnap esti díjátadó legnagyobb nyertese nem más lett, mint a pop királynője Madonna. A 68 éves énekesnő összesen 7 elismerést zsebelt be, többek között az év előadója címet, valamint a legjobb dance videóért járó díjat. Madonna nem csak a trófákkal tért vissza, de egy elképesztő show-val nyitotta meg a gálát. A színpadon csatlakozott hozzá Sabrina Carpenter és Charlie XCX is. Az este másik hatalmas sztárja Taylor Swift volt, aki szintén történelmet írt, megnyerte a gála legfőbb elismerését, az év videóklipje díjat a The Fate of Ophelia című slágerével. Swift emellett a díj átvételekor megható szavakkal emlékezett meg a nemrég elhunyt country legendáról, Dolly Partonról is. Taylor ezzel az estével elérte a 33. VMA szobrocskáját, amivel hivatalosan is átvette a vezetést Beyoncé-től, és ő lett az MTV VMA-k történetének legtöbbször díjazott előadója. És volt még egy különleges pillanat a rockrajongóknak is. A Nirvana kapta meg a rangos Video Vanguard Awardot, amit Dave Grohl és Chris Novoselic közösen vett át. 2003 óta a Nirvana az első zenekar, amely megkapta ezt az életműdíjnak is beillő elismerést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: De elő van egy friss közlekedési infónk. Bence küldte a 0620-55-55-155-re. Sziasztok, M4 Szolnok felé, a nullás csomópont után autó kamionnal koccant a külsőben. Köszönjük szépen, jó utat! A délelőtt utolsó órájában jön majd Beyoncé Shakirával. És a Unik is. Rövid szünet, friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mentelmi jogok felfüggesztéséről szavazott az országgyűlés, barbár napokat rendeznek Aquincumban. Kellemes kora őszi idő várható a héten. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mindhárom érintett esetében egyhangulag megszavazta a mentelmi jog felfüggesztését a parlament. Az országgyűlés rendkívüli ülésén először Hankó Balázs fideszes, illetve Sesták Miklós KDNP-s képviselő, majd Magyar Péter miniszterelnök ügyében voksoltak. A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja nem vett részt a szavazáson, a frakciók vezetői szerint politikai eljárásról van szó. A parlament ma rendesülést is tart, ez egy órakor kezdődik majd. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi víz visszatartást segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
2: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és víztisztet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élményt a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdálkodás területén is hozzájáruljunk a víz megtartáshoz.
1: Halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz légi csapásoknak Ukrajnában. Harkivban egy többszintes lakóházat ért találat, legalább 25 ember megsebesült, köztük 9 gyerek. Szumi megyében lakóházak és oktatási intézmények rongálódtak meg, 2 ember meghalt, 8 megsérült. Kijevben egyebek mellett irodaépületek, egy benzinkút és egy kávézó is megrongálódott, és 3 tizenéves fiatal sérült meg. Barbár napokat rendeznek az Aquincumi Múzeum és Régészeti Parkban. Október első hétvégén hagyományőrző bemutatók és előadások is várják itt az érdeklődőket a múzeumok őszi fesztiváljának részeként. A látogatók megismerkedhetnek a kelták és a germánok mindennapjaival, ellátogathatnak a törzsek képviselőinek táboraiba, megfigyelhetik szokásaikat, öltözetüket, kipróbálhatják fegyvereiket. A héten csípős reggelek, de kellemes enyhe nappalok várnak ránk. Ma zavartalan napsütésnek örülhetünk, esni nem fog. A szél itt-ott megélénkülhet, napközben 22-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Késő estére ebből úgy 11-17 fok marad. Holnap is napos száraz idő valószínű, felhőt alig láthatunk, a szelet néhol élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 1-11, délután pedig megint 22-25 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A hülye hétfőhöz hülye diszkó dukál. Junior Jack és a Stupid Disco ezzel indul a hétfő délelőtt utolsó órája. 4 perccel múlt 11, szeptember 28-a van. Sok boldogságot a Benceleknek és a szülinaposoknak is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: FM a legjobb zenék. Az észem 1994, elindul a Jó barátok sorozat, megjelenik a Ponyvaregény, és az amerikai CNC Music Factory tarol a Do You Wanna Get Funky-val. Ezzel megy tovább a hétfő délelőtt a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Ezt FM a legjobb zenék, friss közlekedési információk az M6-oson ma karbantartási munkát tartanak az alagútláncban. A 165-ös és 177-es kilométer között lezárták a Budapest felé vezető oldalt, a forgalmat az Ivándárda felé vezető oldalra terelik át. Munkavégzés miatt lassabb az M5-ös is Röszke felé, az Örkényi pihenő után az 58-as és a 61-es kilométer között dolgoznak, ahol egy sávot lezártak, jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával és a Pop királynőjével indul a hétfő délután. Madonna tegnap Los Angelesben az MTV díjkiosztón 7 trófával gazdagodott. Szól már is a music, jó étvágyat, találkozzunk holnap is. Max M. Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sok tanár elvégezte a képzést az allergiás gyerekek ellátásáról. Budapesten is koncertezik jövőre Rod Stewart. Csípős reggelek, kellemes őszi nappalok várnak ránk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Augusztus óta több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést. Erről az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter számolt be közösségi oldalán. Lannert Judit szerint naponta mintegy 200 pedagógus teszi le a vizsgát, így 25000 életveszélyes allergiában szenvedő gyerek lehet nagyobb biztonságban. Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben zajlik majd az immunizálás, a területre kisrepülőkről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki. Mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
2: Immunizálással egy időben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a róka és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 km-es sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
1: Kutya jutalomfalatokat vettek le a polcokról, mert molyosak lehetnek. A 100 g-os Epkex márkájú májas termék jövő június 1-én, illetve a rizslisztes falatok március 15-én lejáró tételeit érinti az intézkedés. Egyes zacskókban ugyanis élelmiszermoly lárvákat találtak. A termékek visszahívását a gyártó kezdeményezte. A Nébih kéri, hogy az említett jutalomfalatokat ne adják oda kedvenceiknek. A magyar fővárosba is eljön utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június közepén ad koncertet a Budapest Sportarénában. A most 81 éves énekes 6. alkalommal lép magyar közönség elé. 2010-ben 250000 néző előtt énekelt a kapcsolatkoncerten, legutóbb pedig 2024-ben az MVM Domban állt színpadra. Ma általában felhőtlen lesz az ég, csapadékra nem kell számítani. Napközben 22-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap is napos száraz idő valószínű, felhőt alig láthatunk, hajnalban 1-11 fokig is lehűlhet a levegő. Délután megint 22-25 fokot mérhetünk. Szerdán is derült száraz időnk lesz, de délután este északra fátyol felhők érkezhetnek. A hőmérséklet az előző napokhoz hasonlóan alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot, igazán könnyű hétkezdést kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, és szuper délutánt is töltsék velem a következő néhány órát. Hallgassunk együtt igazán felejthetetlen slágereket. Jön mindjárt Christina Aguilera, de itt lesz az Animal Cannibals is, jön majd Fate lesz az Insomniával. Most pedig Madonna indítja az órát és az egész délutánt. Jön a music!
0: Best FM, a legjobb zenék!
4: Best FM. Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék. Hogy vannak? Remélem, hogy jól telt a hétvége, és az elmúlt két napban volt idő egy kicsit lazítani, pihenni. Nekem osztálytalálkozom volt, jobban mondva érettségi találkozom, és valakit évtizedek óta nem láttam, úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki, és úgy az egész társaságnak. Szóval nekem eléggé nosztalgiával telt ez a hét, mert hogy már úgy készült, vagy a hétvége, mert hogy már úgy készültem rá, hogy összegyűjtöttem rengeteg fotót a középiskolás évekből, és hát én imádom ezeket. Úgyhogy kicsit még ennek a lázában vagyok, de nagy lendülettel is ezért kipihenten hoztam a legjobb zenéket így a hétfő délutánban. Ma is töltsük együtt, amennyit csak tudunk ebből a délutánból, a Faithless-szel, az Animal Cannibals-szel, szóval unatkozni biztosan nem fogunk. Ma is jövök napkérdésével, természetesen mindenféle érdekességgel és információval, úgyhogy tartsanak velem is a For the Cause-szal, én a Sunshine, a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan ültek autóban, sokan vannak teherautóval az utakon, vagy éppen kamionokkal, vagy tényleg bármilyen járgánnyal, járművel. Ma is arra kérek mindenkit, vigyázzunk egymásra az utakon, ha pedig bárkinek információja van szert az ország útjairól. Várom ma is 0620 55 55 155 a számunk. Ott vagyunk a Facebookon, ott vagyunk az Instagramon is, lehet üzenetet is írni, lehet hívni is, úgyhogy legyünk az utakon ott is a mai délutánon. Továbbra is figyelni kell az M1-es autópályán, mert Budapest felé eléggé telítettek a sávok, itt a torlódás van, ha pedig van bővebb információjuk innen, vagy tényleg bárhonnan az ország útjairól, hívjanak vagy írjanak. Jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt mindenkinek! Érkezett Anitától egy olyan üzenet, hogy ő már most tudja ezt a hetet. Nagyon húzós lesz a munkában ez a hét. Egy picit próbálja még kihúzni az ebédidőt, hogy lazítson, és igazából hát rávegye magát, hogy visszajön az irodába, mert tényleg ez egy őrült hét lesz. Úgyhogy szeretne a következő órában kérni valami egy picit nyugis dalt, mert úgy van még egy pár perce a kávéból. Na, érkezik majd Roger Sanchez és az Another Chance, mert úgy mindjárt egy óra jönnek a friss hírek, aztán indítok ezzel. És neked szól majd a Well Hello is, na meg minden nyugizós kávézósnak. Itt lesz a Pályaudvar.
2: Azt ígérte, hogy mindig itt leszel. Búcsú nélkül, hogy fogadjon
0: el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem szavazta meg az államfő legfőbb ügyész jelöltjét a parlament, a szauna kedvelőket várják különleges programokkal hétvégén. Szép napos enyhe időnk van. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az országgyűlés Szatmári Zoltánt. A titkos szavazáson 138-an az államfő jelöltje ellen voksoltak, egy képviselő tartózkodott. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Baka András köztársasági elnök a döntés után kiállt jelöltje mellett, de azt mondta, a szavazás eredményét tiszteletben tartja, azt a demokrácia működésének tekinti. Hozzátette, új jelöltjéről sem egyeztet majd a pártokkal. A tehetséges fiatalok támogatásáért, a magyar sport és kulturális élet fejlesztéséért fogott össze három sportszövetség. A Magyar Úszó Szövetség, a Magyar Golf Szövetség és a Magyar Táncsport Szakszövetség kampányokkal népszerűsíti majd az egészséges életmódot és a hazai sportértékeket a fiatalok körében. Emellett rendszeresen egyeztetnek például a sportszervezési utánpótlás nevelési edzői tapasztalatokról. Közös fellépéseket, eseményeket is terveznek a magyar sport és kultúra határon túli népszerűsítésére. Országszerte 37 helyszín csatlakozik idén a szaunázók hétvégéjéhez. Szombaton és vasárnap tematikus programokkal is készülnek, október 3-án pedig közös központi eseményt is tartanak. A vendégek ekkor ugyanabban az időpontban mindenütt ugyanazt a tematikus szauna felöntést próbálhatják ki ugyanazzal a zenével. Szent Mihály napja lesz holnap. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja, és az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta rádiónknak Gyanó Szilvia néprajzkutató.
2: Szent Mihály az állattartásban is egy fontos határnap. Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél, és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyalunk, védőszentünk is, a temetőkápolnáknak is gyakran ő szokott lenni a védőszent, mert hogy a régi legendák elképzelések szerint Szent Mihály az, aki utolsó útjára kíséri majd a halottat, és ezért nevezik azt a halott szállító eszközt, amivel régebben a koporsót vitték Szent Mihály lovának.
1: A héten csípős reggelek, de kellemes enyhe nappalok várnak ránk. Ma zavartalan napsütésnek örülhetünk, esni nem fog. A szél itt-ott megélénkülhet, napközben 22-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Késő estére ebből úgy 11-17 fok marad. Holnap is napos száraz idő valószínű, felhőt alig láthatunk, a szelet néhol élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 1-11, délután pedig megint 22-25 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is izgalmas zenék és jó kis délutáni hangulat erre a hét kezdésre velem Majoros Ritával itt a Best FM-en, és a Texas-szal jön az I Don't Wanna Lover, de itt lesz mindjárt Janet Jackson is és a Together Again. Jön majd a Love Message, most pedig egy kis szerelem Roger Sanchez-zel. Jön az Another Chance. Szép hétfőt!
0: Best

Best FM a legjobb zenék, meg is jöttem a nap kérdésével. Meséltem róla, hogy osztálytalálkozón volt az elmúlt hétvégén, és hát rengeteget nosztalgiáztunk, illetve szóba jöttek a különböző osztály kirándulások is. Úgyhogy ma ezt a témát hoztam. Egy picit menjünk vissza a múltba, a középiskolás vagy akár az általános iskolás évekre. Kinek melyik és hol volt a legjobb osztály kirándulás? Mit láttak, milyen buli volt, merre felé kalandoztak, és mik voltak az élmények? Én imádok az ilyenekre visszaemlékezni, visszagondolni, úgyhogy ma erre vagyok kíváncsi. 0-20-55-55-155 jöhetnek ide tényleg a nosztalgikus gondolatok, de ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Szóval kinek melyik, és hol volt a legjobb osztály kirándulás? Na várom az élménybeszámolókat. Mellé pedig hozom a legjobb zenéket a folytatásban is. Mindjárt jön egy szerelmes üzenet, vagyis a Love Message, előtte pedig Janet Jackson és a Together Again viszi tovább a délutánt. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ilyenkor hétfőnként általában azzal kezdem a napot reggel, de szerintem ezzel nem vagyok egyedül, hogy rápillantok az időjárás előrejelzésre, hogy na, milyen idő is lesz a héten. Én imádom az őszi időt, és azt kell, hogy lássam, hogy egészen kellemes őszi időnk lesz, és ilyen 21-2 fokig hülle maximum az idő a héten, úgyhogy azért a hétvégére is például, ha már valaki ebben gondolkodik, lehet akár egy kis kirándulást tervezni. Én túrázni megyek, úgyhogy már nagyon-nagyon várom, és ehhez azért szerintem ez a 21-2 fok a legtökéletesebb idő. Néha picit beborul, vagy inkább azt mondom, hogy felhősebb lesz az ég, de azért sok lesz a napsütés a héten, úgyhogy ennek lehet örülni. Na meg mellé a Best FM legjobb zenéjének így hétfő délután is, úgyhogy ha valaki megírná akár a heti programjait, mert hogy már tették azt egy páran, nyugodtan tegyék meg 06 20 55 55 155, ide várom őket, de ide írják meg a közlekedési információkat is, illetve a nap kérdésére a válaszokat. Ki melyik osztálykirándulást élvezte a legjobban? Általános középiskolában jöhetnek az élmények, és a Best FM legjobb zenéi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 2 órát is mindjárt elérjük önnek a legfrissebb hírek, utána pedig Ini Kámozi dobja fel a délutánt, szerintem mindenkiét. Jön a Here Comes the Hot Stepper. És jön majd Rácz Gergő is Eve-vel és a Bolondod voltam New York remixében.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. Come on. Martinez, you ready, girl?
3: Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Fél milliárd forint jut horgásztavak vízpótlására. Sztrájk miatt bénult meg a tömegközlekedés Zágrábban. Zavartalan napsütésre, enyhe időre készülhetünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Augusztus óta több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést. Erről az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter számolt be közösségi oldalán. Lannert Judit szerint naponta mintegy 200 pedagógus teszi le a vizsgát. Az oktatóprogramnak köszönhetően 25000 életveszélyes allergiában szenvedő gyerek lehet nagyobb biztonságban. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi víz visszatartás segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a MOHOSZ főigazgatója.
2: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhimáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és víztisztet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis lépték beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élményt a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdálkodás területén is hozzájáruljunk a víz megtartáshoz.
1: Sztrájk bénította meg a zágrábi tömegközlekedést. A horvát fővárosban a mintegy 200 villamosból csak 2, a 300 buszból pedig egyetlen egy indult el hajnalban. A közlekedési szakszervezetek a városi közszolgáltató érdekképviseletével együtt az új kollektív szerződések a béremelés mértéke és egyes juttatások miatt hirdettek munkabeszüntetést. Azt mondták, addig nem dolgoznak, amíg nincs megállapodás. A szemetet sem viszik el a szokott rendben, a hulladék udvarok is zárva tartanak. A magyar fővárosba is eljön utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június közepén ad koncertet a Budapest Sportarénában. A most 81 éves énekes 6. alkalommal lép magyar közönség elé. 2010-ben 250000 néző előtt énekelt a kapcsolatkoncerten. Legutóbb pedig 2024-ben az MVM Domban állt színpadra. Ma általában felhőtlen lesz az ég, csapadékra nem kell számítani. Napközben 22-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap is napos száraz idő valószínű, felhőt alig láthatunk, hajnalban 1-11 fokig is lehűlhet a levegő. Délután megint 22-25 fokot mérhetünk. Szerdán is derült száraz időnk lesz, de délután este északra fátyol felhők érkezhetnek. A hőmérséklet az előző napokhoz hasonlóan alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kihevertük az ebédidő kómáját, úgyhogy 2 óra után is pár perccel megy tovább a jó hangulat, és ugyan hétkezdésbe is kezdünk belerázódni szerintem. Én Majoros Rita vagyok, ehhez segítségül hívom Innika Mozitalát. Jön a Here Comes the Huffstepper, ez biztos, hogy mindenkinek jót fog tenni. Avril Lavigne pedig már nyitja is az órát.
0: Best

Ne állj csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátasz.

Best FM a legjobb zenék. A Pets and Small Feel Good dalával megy tovább a délután, na meg a nap kérdésével. Kinek melyik és hol volt a legemlékezetesebb osztály kirándulása? Azt írja Peti, mi Balatonfüreden voltunk 3 napot, az utolsó este akkora vihart kaptunk, hogy elment az áram a szálláson. Gyertyafényben ült az egész osztály, és szerintem ez volt a legjobb este az egész kirándulásból. Egyébként 7-esek voltunk. Zsófi is írt nekem, egy erdélyi osztály kirándulás maradt meg a legjobban, hosszú volt az út, de amikor reggel megláttuk a hegyeket, mindenki elhallgatott a buszon. Hazafelé már mindenki barátságban volt mindenkivel, még azok is, akik egész évben veszekedtek, úgyhogy én ezt imádtam a legjobban. Én pedig ezeket a történeteket. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámok. Nyugodtan hívjanak, ha inkább elmesélnék a történeteket, vagy akár írjanak néhány gondolatot, még munka közben is, hát ha belefér egy kis nosztalgia. És a Pets and Small dala, Feel Good, a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Továbbra is folyik a karbantartás az M6-os autópályán, az Alagút láncban, ezért a 165-ös és a 177-es kilométerek között lezárták a Budapest felé vezető oldalt. A forgalmat a határ felé vezető oldalra terelték át. Az M5-ösön a főváros felé Inács és Ócsa között a műszaki átjáróban dolgoznak. A 32-es kilométertől kezdődően a 23-as kilométerig haladnak, ahol mozgó tereléssel a belső sávot zárták le, ezért lassulás, torlódás tapasztalható. A 4-es főúton Kabak közelében két autó koccant, a 191-es kilométernél a forgalom egy sávon irányonként váltakozva halad. Illetve baleset történt a 6-os főúton is, Szent Lőrinc előtt a 214-es kilométernél, a helyszínnel is végéig itt felpályán lehet haladni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom még az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelések.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Sokan nem kötik be a biztonsági övet. A közönség olvasta fel az egri csillagokat. Néptáncos flashmob a dobótéren. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet. Ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet. Hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt, rendőr alezredes, az ORFK balesetmegelőzési osztályának vezetője.
3: Az autó ütközéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapódunk. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen késő. Ugye az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja, nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelő sérülések kockázatát is.
2: Különleges olvasómaratont rendeztek Egerben a Katasztrófavédelem székháza előtt álló nagy könyvszobornál. A köztéri alkotás 20. születésnapjához kapcsolódva Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének 4. és 5. részét olvasták fel. A maratonhoz bárki csatlakozhatott és egy-egy részletet hangosan felolvashatott a közönség előtt. A kezdeményezésben a megyei katasztrófavédelem egyik munkatársa, Csabai András alezredes is részt vett. Adta hírül a Hevesi Igazgatóság. A tűzoltó a regény 4. részének egyik fejezetét olvasta fel, majd saját gondolatait is megosztotta a műről. A nagy könyvszobrot 20 éve állították fel a Klapka György és az Egészségház utca sarkán. Citera szóval és néptánccal lepték meg a járókelőket az egri dobótéren pénteken. Az Andrássy Középiskola diákjai rendhagyó flashmobbal mutatták meg a magyar népzene és néptánc hagyományait. A látványos produkcióhoz egyre több érdeklődő csatlakozott nézőként, így rövid időre zene és tánc töltötte meg Eger belvárosát, tudósít a heol.hu. A kezdeményezéssel modern, lendületes formában szerették volna közelebb hozni a hagyományőrzést a közönséghez. A citerás és néptáncos előadás egyben közösségi élményt is jelentett a résztvevő diákoknak. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Sok napsütéssel indul a hét környékünkön. A hűvös reggelt követően gyors felmelegedésre számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakulhat. Eső nem valószínű, így alapvetően száraz időre készülhetünk. A kellemesen meleg idő a következő napokban is velünk marad. Délutánonként többnyire 23-25 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Pontosan 3 óra van, nagyon kellemes hétfő délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok, csípős reggelek, de annál kellemesebb délutánok a következő napokban. Jelen pillanatban 25 fokot mutatnak a hőmérők itt Egerben. Mindjárt azon a részleteket, köszöntjük az ünnepelteket, mellé pedig a dalok, itt a Mr. President.
4: 100,7 Best FM.

15 óra 21 perc van, 100,7, Best FM a legjobb zenék. 25 fokot mutatnak a hőmérők itt Egerben most. Jelen pillanatban az országban nagyon nagy különbségek nincsenek. A nagyobb városokban, hát kiemelném fővárosunkat, Budapestet, ahol 27-28 fokot mutatnak most a hőmérők. Ott a nagy épületek között azért besüt a nap, nincs légmozgás, és elég melegre sikeredett a mai nap. Ilyen lesz a következő pár nap, és szerintem még a jövő hét is. Talán jövő hét vége környékén, tehát egy jó 10 nap múlva lesz valami olyan változás, ami már nem lesz meg ez a 25 fok körüli csúcshőmérséket, hanem inkább a 20 fok körül tudhatjuk majd be a legmagasabb napi csúcsokat. Hajnalban hűvös van, azok, akik nem érzékenyek frontra, időjárásra, totál jól érezhetik magukat, mert ez az az idő, ami kellemes, ami a vénasszonyok nyara, ilyen az igazi vénasszonyok nyara. Viszont azok, akik időjárás érzékenyek, őket például már megviselheti a nagy napi hőingás. Elindulunk egy 8-9 fokról, ennyi volt ma a leghűvösebb itt Egerben, azért csípősek ezek a reggelek, mert én Egerről beszélek, viszont tudom, hogy a környező településeken, főleg, hogyha valaki Egerhez képest északabbról jön, akkor ott már az olyan 4-5 fokok azok, amelyek inkább jellemzőek ilyenkor. Tehát nagy a napi hőingás, na ez az, ami megviseli a szervezetet, gyengíti az immunrendszert, jönnek a ködösebb időszakok, ezekkel is találkozhattunk már az elmúlt 1-2 hétben. Itt például a ködösebb időben nagyobb a megfázás veszélye, gyakoribbak az ízületi panaszok, vérnyomás értékek magasak lehetnek, beindulnak a melegedési időszakban a görcsös folyamatok, már gondolok itt arra a napi hőingásra, ami ugye a reggelhez képest kialakul. Na, ezeket érezhetik meg többen, arra azért figyeljünk oda, és ezt mindenkinek mondom, hogy nincs egy darab felhő sem az égbolton, és a tűzönapon azért ne tartózkodjunk. Tehát oké, hogy kellemes, tényleg nagyon jó, én is imádom, de ez nem azt jelenti, hogy na most aztán délben ott vagyunk, és napozunk egészen délután 3 óráig, mert az UV-sugárzásra ilyenkor is oda kell figyelni, és a bőrünk védelmére. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, addig is újból dalok, itt a US3 és a Cantaloupe a Besten.

Yo. Hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna

0: 15 óra 39 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hogy miről és hogy kikről híres a mai nap, ez következik most. Érdemes fülelni és figyelni, mert próbáljuk az ünnepelteket elemezni is, kire mi jellemző, legalábbis mit mondanak a nagyok. Kezdjük azzal, hogy ma van Szent Vencel napja, szeptember 28-a, a Magyar Honvédségben szolgáló tűzszerészek napja is a mai, és a veszettség elleni világnap, és a már említett Szent Vencel után pedig remélem mindenki kitalálta, Vencel névnap van. A Vencel egy szláv német eredetű név, a szláv Venceslav német Venceslo alakjából származik, a jelentése koszorú, dicsőség, nagy álmodozók, nagy mesemondók, néha elrugaszkodnak a valóságtól, nem nagyon szeretnek a realitások talaján állni. Ezt a számmisztika mondja a Vencel név elemzése után. Bernard, Bernát, Isméria, Izméne, Justina, Justinia, Pelbárt, Salamon, Szalvador, Szelim, Tárkány és Velek nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Ők is névnaposok a mai napon, tehát szeptember 28-án. A kutyusok közül a Szofi és a Szotyi nevűek, a cicák közül a Jeromos és a Szotyi nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül pedig az Álmos és az Almus nevűek a névnaposok. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jön a nagykönyv, amiből megtudjuk, hogy mi jellemző azokra a mérlegekre, akik szeptember 28-án születtek. Az erényeik, hogy nagyon álmodozóak, kedvesek, érzéki emberek. A hibáik, hogy túlságosan félénkek, nem nagyon mernek nyitni, és nagyon sokat szomorkodnak az életben, teljesen feleslegesen. Az egészségi állapotuknál az izom problémák, feszült izomtónus, izomgörcsök, amelyek többször előfordulhatnak, ezt a nagykönyv mondja. A hivatásnál pedig az áll, hogy nagyon jók tudósnak, kiválóak ahhoz, hogy szereljenek, tehát hogy ilyen bütyköljenek bármivel kapcsolatban, maradjunk az autószerelőknél, tehát ennek is tökéletesek lehetnek, de nagyon jól írnak, úgyhogy akár még újságírónak is. És hogy kik a születésnaposok, nézzük, hogy kikről tudok én. Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig a darts bajnokunkat, Kocka Pétert. Petikém, nagy-nagy pusztantás neked, jó egészséget. Ma van Kovács Dánielnek is a születésnapja. Ő szerintem nincs Egerben, de gondolunk rá, és nagy puszit küldünk. Ma ünnepel Rostás Hajnalka is születésnapot, minden szépet és jót neki. Szép Erikának is ma van a születésnapja. Neki is nagy-nagy ölelés, akár csak Bakó Krisztiánnak. Ő is szeptember 28-ai. Kelemen Gyurinak is ma van a születésnapja. Gyuri, remélem, hogy néha azért hallgat bennünket a távolból. Ma van Vozik Zoltánné Erzsikének is a születésnapja. Neki is egy nagy-nagy puszi. Ma ünnepel Györfi Krisztiáni születésnapot. Isten éltesse, akár csak Nyüsti Andit. Ő is szeptember 28-ai. Ma van Vanyó Jánosnak is a születésnapja, minden szépet és jót, és ma ünnepel Takács Fenning Orsolya is születésnapot. Ha bárkit kihagytam volna, 0620 355 65 55-ös hívjanak, vagy írjanak. Érkezik Mário Vinens Enyával, és egy kis Speedy Dish közreműködéssel itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, 71. országos független filmfesztivál és konferencia itt Egerben egészen vasárnapig, október 4-ig. Találkozhatunk a rendezvényen workshopokkal, kiállításokkal és természetesen filmekkel is, különböző prezentációkkal. Érdemes ellátogatni a visiteger.com oldalára és megnézni a részletes programot három helyszínen. Az egyik a Dobó 28, ezt a Dobó István utca 28-as szám alatt találjuk a helyszínt. A másik az Uránia mozi, a harmadik pedig a Krakerház, ja, volt ifi házról van szó. Visiteger.com, itt találhatóak a részletek a programmal kapcsolatban. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Időben készüljünk fel a fűtési szezonra. A magyar aranyforint története Egerben. Őszi patkányirtás kezdődik Gyöngyösön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, oda automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
2: Kiállítás nyílt a magyar aranyforint történetéről az Egri Líceumban. A tárlat a pénzverés kezdetének 700. évfordulójához kapcsolódik, és a középkori magyar pénztörténet egyik meghatározó korszakát mutatja be. A látogatók azt is megtudhatják, hogy az aranyforint első írásos említése 1326-ból származik, miközben az első érméket akár már 1324-ben is verhették. Károly Róbert aranyforintja a firenzei pénzmintájára készült, később pedig már a magyar érméket másolták több európai pénzverlében. Eredeti aranyforint ugyan nem látható a tárlaton, számos érdekességet bemutatnak a magyar pénzverés történetéből. A kiállítás október 8-áig ingyenesen látogatható a Líceumban. Hozta a hírt a heol.hu. Patkányirtást végeznek október elején Gyöngyös több pontján, ezért a lakosság figyelmét is kérik. A munkálatokat október 5-e és 7-e között végzik a város közigazgatási területén. A szakemberek átvizsgálják és kezelik a szennyvíz csatorna hálózatot, a felszínen pedig a patakok környezetében helyeznek kiirtószert. Ezeket kizárólag zárható, figyelmeztető felirattal ellátott etetőládákba teszik. Az önkormányzat arra kéri a gyöngyösieket, hogy a kihelyezett ládákat ne nyissák ki és ne mozdítsák el. Figyelmeztet a Gyöngyös ma. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggelek még hűvösek lesznek 8-9 fok körüli hőmérsékletekkel. Napközben azonban gyorsan melegszik majd a levegő. Délutánonként 24 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk. A következő napokban is sok napsütés lesz, és többnyire száraz idő valószínű. A hajnalok frissek maradnak, többnyire 8-10 fokos értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes hétfő délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Óvatosan az utakon, egyre többen vannak, nem csak autóval, akár kétkerekűvel, hanem gyalogosan is, a zebrákon engedjük el őket. Ha bármilyen információjuk van, itt vagyok. Jön az Entrance, most a Besten.
0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.
4: Sexy.

16 óra 22 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Szép időben autózhatunk, talán az erős napsütés az, ami zavaró lehet, és nem látjuk, hogy éppen miért egy autó a Sasúton a parkolóból. Tartsák be a megfelelő sebességkorlátokat.

0: 16 óra 37 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. A vonalban pedig itt van velünk autómentős Ferike, de úgy is mondhatnám, hogy a traktoros Ferike. Annak idején képzede volt egy ilyen telefonáló traktoros Kornél, mindig így jelentkezett be, soha nem felejtem el. Tehát autómentős Ferike van velünk itt, aki most éppen a négykerekű nagy autóját leváltott egy ilyen Zetorra, de nem is ez a lényeg, hanem beszámol nekünk arról, hogy mi történt az elmúlt időszakban, mert ezt mindig tudja. Ferikém, jól vagy? Meg vagy ott a hegyen? Minden oké?
1: Okay. Szia, Dudi, sziasztok! Teljesen minden rendben van. Félig bedőlve, félig négykeréken, de nyugodjál meg. Olyan helyzet még sosem volt, hogy én ne oldottam volna meg. A hétvégére visszatengi tekintve csendnyugalom, békesség volt. Szokásos kisebb lerobbanások történtek. Még mindig úgy gondoljuk nagyon sokan, hogy Egerbe, így vasárnap délután is ilyen non-stop autószerelők vannak, akik random jönnek helyszínre és majd megjavítják az autót, és amikor mondjuk, hogy ilyen nincs, akkor mi az, hogy nincsen, mert bezleg Budapesten, na mondom, akkor jó utat Budapestig, szoktam ezeknek mondani. Erre ne számítsunk, hogy így vasárnap vagy szombat délután ilyen non-stop autószerelőt találunk itt. Ezt engedjük el. Balesetről nem tudok képzelni beszámolni, és ha az idő is így marad, akkor remélem nem is fog ilyesmi bekövetkezni. Amúgy csak nyugalom, békesség.
0: Ha nem történt, akkor semmi olyan, ami mérvadó lenne, vagy amiről beszélnénk. Amit láttam, meg amit hallottam tőled még a múlt héten, az, hogy azért vannak ezek a nehezebben indulunk itt reggel, nem mínuszok vannak még, de itt vagyunk azért 10 fok alatt. Valami jó tanács így az akkumulátorral küzdőknek, akiknek már mondjuk úgy kezdi feladni, azt tudjuk előre, nem? Tehát, hogy indítom, és egyre nehezebben, ez a jel.
1: Ez a jobbik eset, amikor így tudjuk előre, a rosszabbik eset, amikor egyszer csak nem indul, az a rosszabbik eset. Amikor már azt veszük észre, hogy ilyen nehézkesen, nem a megszokott úgy, hogy megmutatjuk neki a kulcsot, és már rögtön indul, akkor érdemes megállni egy akkumulátorboltnál. Nagyon sok olyan akkumulátorbolt van, ahol rendelkeznek ilyen műszerekkel, ahol meg tudják ezeket vizsgálni, hogy milyen állapotban van az adott akkumulátor, hogy csak egy 24 órás töltést igényel, vagy már cseréért szegényke. Érdemes megállni, megnézni, mert hogyha bejön a hideg, és nem fog indulni, hiába megyünk mi oda bevikázni, az autót beindítjuk, elindulunk vele, másnap ugyanez fog történni, mert nem fog tudni annyira visszatöltődni, hogy jó legyen. Úgyhogy erre már most kezdjünk el felkészülni. Egyelőre ilyen kellemes időt fog jelezni az időjárásunk, úgyhogy nagy dolgokra nem kell számítani, de azért ne felejtsük el, hogy október vége, november, ott már azért igencsak talajmenti fagyok lesznek, és ott aztán előjönnek a problémák.
0: Kérdeztetek egy ilyen szőkenőse, tehát bemegyek az akkuboltba, beméretem az aksit, azt mondják, hogy ez már csere, jó, oké, akkor cseréljük, és akkor ők kicserélik?
1: Tudok olyat mondani, olyan akkumulátor szervizt, mi barátom is például egy ilyet üzemeltet, hogy ők bevizsgálják az akkumulátort, ha kérik, nem csak szőkenőknek, hanem bárkinek kérik, ők helyszínen kicserélik, sőt a megmerült, tönkrement akkumulátort be is számolják. Uh-huh. Szóval nem kell nekem azzal foglalkozni, hogy elvigyem ide amoda, mert hogy veszélyes hulladék, hol dobjam ki, mély telepen leadni, arra nincs időm, hanem ők helyszínen nem csak bemérik, ki is cserélik, és a rossz akkumulátort be is számolják, uh-huh. és garanciát vállalnak arra, amit ők csinálnak.
0: Jó. Ezzel kapcsolatban pedig kereshetnek téged, hogyha valakit érdekel, hogy hol tudják ezt gyorsan megoldani, mert ez már magámban történik, autómentős Ferikém. Ezek a kérdések. Nagyon szépen köszönjük, Ferikém, holnap hívunk délután.
1: Kellemes napot és borulásmentes estét.
0: 0620 355 65 55-ös, hogyha bármit tapasztalnak az utakon, küldjék nekünk az információkat. Jön a Proper Education, Erik Pritz feldolgozásában a Pink Floyddal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, 71. országos független filmfesztivál és konferencia itt Egerben egészen vasárnapig, október 4-éig. Találkozhatunk a rendezvényen workshopokkal, kiállításokkal és természetesen filmekkel is, különböző prezentációkkal. Érdemes ellátogatni a visiteger.com oldalára és megnézni a részletes programot három helyszínen. Az egyik a Dobó 28, ezt a Dobó István utca 28-as szám alatt találjuk a helyszínt, a másik az Uránia mozi, a harmadik pedig a Krakerház, ja, volt ifi házról van szó. Visiteger.com, itt találhatóak a részletek a programmal kapcsolatban. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu. Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Ma kezdődik az erdők hete. Újraindulhat több szakrendelés az Egri kórházban. Babakocsit loptak Gyöngyösön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma kezdődik az erdők hete. A programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra. Mondta rádiónknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
3: Minél több ember, különösen gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat, az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdeiskola foglalkozások, szakvezetések, nyílt napok. Várjuk az érdeklődőket. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusokkal lehet találkozni, kérdezni tőlük, és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
2: Több hiányzó szakrendelés is újraindulhat a Markot Ferenc Oktatókórházban. Az intézmény főigazgatójának tájékoztatása szerint a Debreceni Egyetem közreműködésével októbertől ismét elérhető lehet a gyermekszemészet. Folytatódhat a szklerózis multiplex szakrendelés, a Betesda Gyermekkórház egyik szakorvosának segítségével pedig a gyermekpszichiátriai ellátás újraindítására is lehetőség nyílhat. A kórház egyik legnagyobb kihívása jelenleg a járóbeteg szakellátás biztosítása és a nyugdíjba vonuló szakemberek pótlása. Az intézmény emellett az ortopédiai, sebészeti és szemészeti várólisták csökkentésén is dolgozik. Folytatódik a szűrőbuszos program is, amely több heves megyei településre helyben viszi el a különböző vizsgálatokat. Rövid időn belül elfogták azt a két férfit, akik a gyanú szerint babakocsit loptak egy gyöngyösi pékség elől. A kocsiban gyermekjátékok és ruhák is voltak, amikor a két férfi elvitte. A bejelentés után a városrendészet visszanézte a térfigyelő kamerák felvételeit, amelyek alapján sikerült azonosítani a feltételezett elkövetőket. Az ellopott babakocsit az Akaszka utcában találták meg, a két férfit pedig a rendőrök kiérkezéséig a helyszínen tartották. A 35 és 41 éves gyanúsítottat előállították, és mindketten beismerő vallomást tettek. A babakocsit a benne lévő holmikkal együtt visszaadták a tulajdonosának. Számolt be róla a megyei heti lap. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggelek még hűvösek lesznek 8-9 fok körüli hőmérsékletekkel. Napközben azonban gyorsan melegszik majd a levegő. Délutánonként 24 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk. A következő napokban is sok napsütés lesz, és többnyire száraz idő valószínű. A hajnalok frissek maradnak, többnyire 8-10 fokos értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes hétfő délutánt mindenkinek, Roli Cseh Judit vagyok. Csodálatosan szép időnk volt ma, még mindig 23 fokot mutatnak a hőmérők itt Egerben, és ilyen lesz a holnap is, az azután, kezdünk! Itt van Pitbull a 100,7-en.
0: 100,7 Best

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: 17 óra 38 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Két alkalmat is meghirdettek véradásra itt Egerben ezen a héten. Az egyik holnap lesz 8:30-tól egészen 11:30-ig. Ez a Szilágyi Erzsébet gimnáziumban lesz, az Ifjúság utca 2 szám alatt várják a véradókat. Egy nappal később pedig, ez már szeptember 30-a szerda, délután 2 órától 5 óráig a jól megszokott helyen, a civil közösségek házában a Kossuth-Lajos utca 12-es szám alatt lehet vért adni. A véradás és a folyamatos biztonságos vérellátás kiemelt jelentőségű, ezért a szervezők arra kérik mindazokat, akik egészségi állapotuk alapján alkalmasak a véradásra, hogy lehetőség szerint segítsenek. Jön a Black Eyed Peas itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

98,7 Best FM a legjobb zené. Kezdődik a Night Shift, szólnak a Classic House dalok 6 és 8 óra között. Az első órában a Best FM DJ-nk White Boy-jal, a második órában pedig Lauer Christian hozza a legjobbakat. Tehát 7 és 8 óra között én pedig megyek. Az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csökken az otthoni energiatárolók programban elnyerhető támogatás összege, jön a múzeumok őszi fesztiválja, pára köd is lehet hajnalban. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Csökkentik az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatás összegét. A csak akkumulátor telepítő háztartásoknak az eredeti 2,5 millió helyett legfeljebb 1 800 000 forint, azaz 700 000-rel kevesebb járhat. A kormány a döntést azzal indokolta, hogy a kiírás óta az energiatárolók olcsóbbak lettek. A programra szánt teljes 105 milliárd forintos keretet kiosztják, a felszabaduló pénzből pedig az eddigi 42 000 mellé további, mintegy 15 000 pályázót lehet bevonni. A változás azokra is vonatkozik, akiknél már befogadták a pályázatot. Az igazolások benyújtásának és a kivitelezői szerződések megkötésének határidejét február 26-áig meghosszabbították. Kutyajutalom falatokat vettek le a polcokról, mert molyosak lehetnek. A 100 g-os Epkex márkájú májas termék jövő június 1-én, illetve a rizslisztes húsmentes falatok március 15-én lejáró tételeit érinti az intézkedés. Egyes zacskókban ugyanis élelmiszer moly lárvákat találtak. A termékek visszahívását a gyártó kezdeményezte. A Nébih kéri, hogy az említett jutalomfalatokat ne adják oda a kedvenceiknek. A magyar fővárosba is eljön utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június közepén ad koncertet a Budapest Arénában. A most 81 éves énekes 6. alkalommal lép magyar közönség elé. 2010-ben 250 000 néző előtt énekelt a kapcsolatkoncerten, legutóbb pedig 2024-ben az MVM Dome-ban állt színpadra. Rod Stewart egyike a legtöbb albumot eladó művészeknek, világszerte mintegy 250 millió lemeze fogyott. Ő az elmúlt fél évszázad egyik legsikeresebb koncert előadója is. Becslések szerint világszerte 20 millió rajongó láthatta színpadon. Indul a 21. Múzeumok őszi fesztiválja. November 15-ig országszerte mintegy 150 intézmény, csaknem 550 programmal várja az érdeklődőket. Lesznek tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, workshopok, kézműveskedés, séták, túrák és koncertek is. Folytatódik a felhőtlen száraz idő, hajnalra kevés helyen átmenetileg pára ködfoltok képződhetnek, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő. A folytatásban derült, napos, csapadékmentes idő lesz, a szelet többfelé élénk lökések kísérhetik a csúcsok, 22 és 25 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Van az a mondás, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze, ez picikét kifacsarva talán úgy hangozhat a mai napon, hogy minden rádió műsor saját maga gyújtja meg a gyertyát a születésnapi tortáján. 5 évesek lettünk a mai napon. 5 éve itt vagyunk veletek minden nap, és minden nap más stílusban hozunk 120 percnyi mixet, és nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt vagytok, itt voltatok velünk az elmúlt 5 évben, akár csak néha-néha, akár csak hetente egy-egy alkalommal, de fixen, és hát külön köszönet azoknak, akik hétfőtől vasárnapig mindig itt vannak velünk 6 és 8 között, vagy akik esetleg utólag hallgatják vissza a mixeket a Mixcut profiaikon, úgyhogy legalább még 5-öt nekünk, mármint hogy nekünk Night Shift DJ-knek és veletek együtt nekünk Night Shift közösségnek. 6-7-ig én White Boy, 7-től Lauer Krisztián a lemezjátszók mögött, mert hiába szülinap, azért a munkát el kell végezni, úgyhogy mostantól 120 percen keresztül Classic House itt a Besten,

0: A legjobb mixek minden este.
1: És a legutóbb feltöltött 5 mixemet az pont mára a szülinapra sikerült kipipálni oly módon, hogy azokon is ott van minimum 100 meghallgatás, úgyhogy ilyenkor megint én jövök. De könnyen lehet, hogy a szülinapra való tekintete most nem 5, hanem 10 újabb mixet fogok felpattintani a Mixcloud-on.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0655-55-155-re videók is jönnek ám, meg fotók. Tehát nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shift-et, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0625-55-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is, így találtok meg minket.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: És akkor a gyertyák felét elfújtam én, a gyertyák másik fele pedig Lauer Krisztiánra vár. A következő órában ő áll majd a lemezjátszók mögött, és tol még egy órán keresztül klub klasszikusokat. A legjobbakat a 90-es és a 2000-es évekből. Szóval a Classic House még egy órán keresztül. Gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk tovább. Senki ne menjen sehova.
3: Starts to glow. I'm feeling so fine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A fogyatékossággal élőket és családjaikat támogatják. Kezdődik a rókák vakcinázása. Eső nem várható. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázati program indul a fogyatékossággal élők és családjaik támogatására. A forrásokra az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Támogatást kaphat többek között a segítő és terápiás kutyák kiképzése és alkalmazása, valamint a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése. A pályázat új szakmai programok és szolgáltatások elindítására is lehetőséget biztosít. Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyeiben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétkeket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
2: Ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a róka és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az ország határtól számított 50 kilométeres sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
1: Fél tonna mohával bukott le egy sofőr Borsodban. A rendőrök Fony és Hejce külterületén állították meg a kis teherautót, amelyben 58 zsákban csak nem fél tonna mohát találtak. A 23 éves sofőr azt mondta, el akarta adni a növényt, ellene lopás miatt indult nyomozás. Néhány nappal korábban egy másik furgonban 37 zsák mohát foglaltak le. A ciprus moha ugyan nem védett növény, de ekkora mennyiség eltávolítása már súlyosan károsíthatja az élőhelyet. Országszerte 37 helyszín csatlakozik idén a szaunázók hétvégéjéhez. Szombaton és vasárnap tematikus programokkal készülnek, október 3-án pedig közös központi eseményt is tartanak. A vendégek ekkor egy időpontban mindenütt ugyanazt a tematikus szauna felentést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. Továbbra is napos, csapadékmentes időben lesz részünk, a hajnali órákban kevés helyen pára és kötfoltok jelenhetnek meg. A minimum hőmérséklet többnyire 5 és 10 fok között alakul, a fagyzugos területeken azonban fagypont közelébe süllyedhet. Napközben derült marad az ég, többfelé megélénkülhet a szél, kellemes meleg lesz, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul majd. Szerdán folytatódik a derült idő 25-27 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Egy jó Soul Searcher, Feel in Love.
4: Bizonyám.
3: Ez egy ilyen discourse skill, nem? Az első négy ütemből általában mindenki megmondta, amikor...
4: Igen, mert ugye a tipikus groove, tehát igen. Axwell azért nagyon-nagyon ott volt mindig.
3: És egy érdekesség az énekesnővel, Donna Ellennel kapcsolatban, hogy azt hinnéd, hogy hát nem csak ugye ebben a dalban, de rengeteg akkor ilyen vocal house dalban közreműködött, hogy hát onnantól fogok neki, és nem volt a pályája. Nem. Olyannyira nem kérlek, hogy 2013-ban elment a Voice-ba. Megmérettetni magát az amerikai Voice-ba. De.
4: Hogy gondolt el, hogy... durva.
3: Igen, jó, mondjuk azért értő fülek ott is voltak, mert a Maroon 5-ból az Adam Levine, meg a Christina Aguilera azért megnyomták a gombot, hogy szeretnének vele dolgozni.
4: Persze.
3: Az élő show, vagy nem is tudom, hogy van ott a Voice-ba, hogy ott mindenféle párbajok, meg izék vannak. Mindegy, azt hiszem, hogy talán az ott is élő show van. Na, oda már nem jutott be, mert aztán a későbbi győztes... Későbbi győztese szemben alul maradott a párbaj szakaszban.
4: De most, hogy mondod, egyébként eszembe jutott, a Sydney Youngblood is elindult, képzeld el, egy ilyen tehetségkutatón. Azt személyesen láttam, komolyan mondom. És így mondta, hogy amerikai katona volt, vagy nem is tudom, és hogy Németországban ott maradt, és stb. És így nézem, mondom, atya úristen, ez komoly. Tehát azt hittem, hogy ez mennyire óriási világsláger volt. Tehát nem is értem.
3: Ugye?
4: Lehet egyébként, hogy ki kellett tölteni az adást, vagy fene tudja.
3: Az is lehet. De mindegy, láttam, most vannak ilyen DJ tehetségkutatók, neked ott nem kell elindulni. Lauer Krisztián elemezett szó mögött, klasszik, 20 még egy órán keresztül.
0: A Best

0: Lower. Nekem ez csak most esett le, vagy most olvastam úgy igazán utána, hogy ott a brightoni vízben ott valami lehet, vagy nem tudom, ott van milyen vízerek találkoznak, vagy fölsugárzás, nem tudom, hát hogy a Fetszenc Mól is brightoni. Hát persze. Milyen emberek jönnek ott Brightonból, Fatboy Slim, és hadd ne soroljam.
1: Ott rengeteg ilyen ember él. Brighton az erről szól.
0: És már megint nem tudtam elmenni nyáron.
1: És a Fitch and Chips Roll.
0: Igen. Na, és mi van, te meg kaptál izén fél Fetszenc Mól promót?
1: Igen. Kaptam egy új Russell Small promót, és újra egy diszkóval jött elő. Nekem annyira nem jött be, de nem tudom, kíváncsi vagyok rá, hogy mekkora sikere lesz.
0: Nem is tudom, hogy ők még hivatalosan vannak-e, léteznek-e, csinálnak-e még ők így Fetszenc Mólként bármit?
1: Nem, Fetszenc Mólként nem.
0: Nem.
1: Az biztos, hogy nem.
0: Pedig de jó lenne. Legalább az egyik, ugye? A Freemasonsnél, Shapeshiftersnél is ugye már csak az egyik tartotta meg ugye a brandet, és viszi tovább, és hát a Miller mondta, hogy becsár jó.

0: Ez a Night Shift.
1: És hát nyugodtan kimondhatjuk, hogy az idei nyárnak az egyik legnagyobb vesztesége, ugye, hogy véget ért Tisznóban, ugye Horvátországban a Defected Croatia 10 év után.
2: Ja, hát ez egy óriási buli lett.
1: Hogy hova viszik át, még ők sem mondták. Tehát, hogy Horvátországba maradnak csak máshova, vagy egy az egybe kivonulnak Horvátországból, azt még nem lehet tudni.
2: Hát egy csomó buli hely van, ahova
1: hát, tudom, hogy már Máltán is már csinálnak, de hogy magát ezt a bulit, hogy ezt viszik-e tovább, ezt még egyelőre nem lehet tudni. Brutális volt a line-up a búcsúra, nyilván, úgyhogy én megfogadtam, kettő dolgot fogadtam meg, nem, nagyon sok dolgot fogadtam meg ide nyáron. Egyik olyan srác, következő Fatboy Slim Brighton Big Beach butikra.
2: Fú, az nagyon-nagyon durva volt. Néztem a videókat, hogy mennyien voltak megint. Jézusom.
1: Hát 430 ezer ember, ugye, mert hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Így voltak. Volt rá egy ember, nem tudtam elmenni. Mindegy, ez csak így zárójelben. És igen, és néztem a Defected Croatia-nak a videóit, és mondtam, hogy már pedig én úgy nem hallhatok meg, hogy nem látom élőben, ahogy a Mosty lejátsza a Hornit. Tehát én ezt mondtam, hogy nekem az volt a kapudrog az elektronikus tánczenéhez. Igen. 98-ban, Svájcban hallottam először, tökre megvan az egész, úgyhogy mondtam, hogy én úgy nem mehetek el a más világra, hogy nézem így az öreg Mustafát, ahogy földobja, hogy horni.
2: Muszáj. A Mustafa azért ugye, mert török származás.
1: Igen. Mustafa Gündogló, és ugye ebből a Mustafából lett a Mosty, szóval...
2: Így van.
1: Szóval már most megvannak. Én nem várok itt évvégéig a fogadalmakkal. Én már most megfogadtam, hogy jövő nyáron nekem ez a kettő muszáj. Most már csak azt kérdezi, hogy a Fatboy Slim is bejelentse, hogy visszatér majd a Brighton Beachbe jövő nyáron. Adja az ég. Jó van. Krisztián, te meg jelentsd be, hogy jövő hétfőn visszatérsz hozzánk.
2: Mindenképpen.
1: Ennyi.
2: Köszönöm a lehetőséget. Szépen. Sziasztok. Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Felborult két vasúti tartálykocsi, jelentős fennakadások vannak a MÁV-nál. Est tartott az erdők hete, hamarosan pályáról lép a foci válogatott. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Felborult két petróleumot szállító vasúti tartálykocsi Budapesten, a baleset Rákos állomás közelében történt. Az egyik kocsinál szivárgás is volt, ezt megszüntették. A baleset miatt teljes vágányzárat rendeltek el, így jelentős fennakadások vannak a Budapest-Miskolc és a Budapest-Békéscsaba vonalon. Az Intercity Miskolc felől csak 60-ig, Békéscsaba felől pedig Szolnokig járnak. Több elővárosi vonat kimarad, vagy rövidebb útvonalon közlekedik. A keleti pályaudvar és Pécel 60 illetve Rákoshegy között pótlóbuszokat indítottak. A mai nappal kezdetét vette az Erdők hete, a programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, mondta rádiónknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
2: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat. Az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdőiskola foglalkozás, sok szakvezetések, nyílt napok. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusokkal lehet találkozni, kérdezni tőlük, és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
1: Hétvégén megtartják a 34. Európai Madármegfigyelő Napokat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 19 megyében és Budapesten összesen 59 helyszínen szervez programot. A résztvevők feladata, hogy feljegyezzék többek között a megfigyelt madarak számát és a leggyakoribb fajokat. A rendezvény egyben játékos verseny is az országok között. Magyarország tavaly két kategóriában is első helyen végzett. A hazai adatokat vasárnap délután 4-ig lehet beküldeni. További részletek a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Ismét pályán a magyar labdarúgó válogatott. Márko Rossi szerint nehéz mérkőzés vár a csapatra az Északhírek ellen a Nemzetek Ligája B divíziójában. A szövetségi kapitány kiemelte, a házigazdák fizikális futballt játszanak, ezért végig koncentrálni kell és kevés gólra számít. Az Északhír magyar ma este 3:49-kor kezdődik. Továbbra is derült száraz időnk lesz, hajnalban csak néhol alakulhat ki átmeneti pára vagy köd. Reggel általában 5 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, de a hidegre hajlamos szélcsendes helyeken fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. Napközben zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék sehol sem várható, a szél helyenként megélénkülhet, délután 22-25 fokig melegszik fel a levegő. Szerdán is száraz idő várható, északon felhősödhet az esti órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az aktív koncertre látogatók a következő óra előadóiból majdhogy nem mindenkit láthattak már itt Magyarországon, hiszen Lenny Kravitz járt már nálunk nem is egyszer, Beyoncé is volt itt, és sajnos csak egyszer, Sean Paul legutóbb pont idén nyáron koncertezett a Parkban, és hát Lady Gaga is töltötte már meg a paplászlót. Nálunk most ő indítja az órát.
3: Ez a Night Shift a Best

Rádió 98FM, a legjobb zenék, mindenki más megnyugodhat, az S betűnél ütöttük most fel a naplót, úgyhogy ők fognak felállni a következő negyed órában. Sting jön Seb Mamival és a Desert Rose-zal, utána September a Cry For You-val, majd egy kis Soul Wave, utána pedig Shellys és az I Love Your Smile itt a Best-en, a legjobb zenék között.

0: jelző.
1: Best FM, a legjobb zenék. Annak ellenére, hogy a Düsseldorfi koncert előtt egy háztartási balesetben Nicole Scherzinger elég komolyan leforrázta a lábát, végignyomta a koncertet, és mindenkit megnyugtatott, hogy az európai turné állomásait ez a kis baleset nem érinti. De Pussycat Dolls érkezik a hasasról itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a korábban említett Pussycat Dolls előzenekaraként turnézik jelenleg Európában a most érkező Lil Kim, aki mellett ott van még Christina Aguilera, Maya, Pink és persze Missy Elliott. Jön a Molánus betétdala.

Best FM a legjobb zenék a DreamWorks stúdió bajban van. Azért nem tudja elkezdeni a Trollok negyedik részét, mert még mindig a Shrek ötödik részének utómunkálataival vannak elfoglalva. Irigylem a problémáikat. Jön a Trollok első részének betétdala Justin Timberlake-től. Can't stop the

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A parlament egyelőre nem választott legfőbb ügyészt. Ismét elkaptak egy mohatolvajt, holnap lesz Szent Mihály napja. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az országgyűlés Szatmári Zoltánt. A titkos szavazáson 138-an az államfőjelöltje ellen voksoltak, egy képviselő tartózkodott. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Baka András köztársasági elnök a döntés után kiállt jelöltje mellett, de azt mondta, a szavazás eredményét tiszteletben tartja, azt a demokrácia működésének tekinti. Hozzátette, új jelöltjéről sem egyeztet majd a pártokkal. Újabb mohatolvaj került rendőr kézre. Egy 23 éves férfi csak nem fél tonnányi mohát lopott. Az 58 zsákot furgonjában találták meg, Borsodabói Zemplénben. Pénteken is felfedeztek egy illegális szállítmányt. Szabolcs-Szatmár-Berekben 37 zsák mohára bukkantak a rendőrök egy kis teherautóban. Szent Mihály napja lesz holnap. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja is, az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta rádiumnak Gyanú Szilvia néprajzkutató.
2: Szent Mihály az állattartásban is egy fontos határnap. Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyal. Védőszentünk is, a temetőkápolnáknak is gyakran ő szokott lenni a védőszentje, mert hogy a régi legendák elképzelések szerint Szent Mihály az, aki utolsó útjára kíséri majd a halottat, és ezért nevezik azt a halott szállító eszközt, amivel régebben a koporsót vitték Szent Mihály lovának.
1: A magyar fővárosba is eljön utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június közepén ad koncertet a Budapest arénában. A most 81 éves énekes 6. alkalommal lép magyar közönség elé. 2010-ben 250 ezer néző előtt énekelt a kapcsolatkoncerten, legutóbb pedig 2024-ben az MVM Dómban állt színpadra. Rod Stewart egyike a legtöbb albumot eladó művészeknek, világszerte mintegy 250 millió lemeze fogyott. Ő az elmúlt fél évszázad egyik legsikeresebb koncert előadója is. Becslések szerint világszerte 20 millió rajongó láthatta színpadon. Folytatódik a felhőtlen száraz idő, hajnalra kevés helyen átmenetileg pára, ködfoltok képződhetnek, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő. A folytatásban derült, napos, csapadékmentes idő lesz, a szelet többfelé élénk lökések kísérhetik a csúcsok, 22 és 25 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de ez most az indián nyár, ugye, amiben benne vagyunk. Úgy Satfer kb. Egész a jövő hét közepéig. Ha ez mégsem lenne elég, akkor picikét ráerősítünk a következő órában a mediterrán hangulatra, hiszen jön majd a Grease 2000 a Free Drive Zone-on Winnertől, és a Viva España is jön majd hamarosan a bombonnak köszönhetően.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, hogyha szigorúan csak a tényszerű adatokat nézzük, akkor ezzel a most érkező dallal gyakorlatilag semmi nem stimmel. Mert hogy 1997-ben jelent meg, és Görögországhoz sok köze nincsen, hiszen egy holland trance duo, a Free Drives készítette az egészet. Mégis ez lett minden idők egyik legnagyobb trance himnusza. Grease 2000, ezért kezdek itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. 24 fok, 24 fok, aztán 24 fok, majd 24 fok, és 24 fok. A következő 5 nap időjárásáról ezt tudom elmondani, és hát a tartozékok sem tartogatnak úgymond túlságosan nagy változatosságot. A következő 5 napban ugyanaz lesz mindig. Szél nélkül, eső nélkül, szerencsére front nélkül, és csapadék nélkül élvezhetjük az indián nyarat. Szóval hónapra is 24 fokos nappali maximumra, és verőfényes napsütésre esik készülni országszerte mindenhol.

Best FM, a legjobb zenék nem sokkal a megjelenés után volt, hogy ezzel kezdték a koncertet, most már inkább, mint ahogy a nagy slágereket a végére hagyják. Jön a Reach Out for the Sunrise, és persze

igazam. Best FM, a legjobb zenék, a Salt and Pepper, és a maga módján megpróbálta felhívni a figyelmet a hívfertőzés veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Például úgy, hogy ennek a dalnak csináltak egy alternatív verzióját, Let's Talk About AIDS címmel. Most az eredeti jön, a Let's Talk About Sex, a Salt and Pepper.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Pályázatot írnak ki a fogyatékossággal élők támogatására. Jön a szaunázók hétvégéje. Pára köd is lesz hajnalban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázati program indul a fogyatékossággal élők és családjaik támogatására. A forrásokra az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Támogatást kaphat többek között a segítő és terápiás kutyák kiképzése és alkalmazása, valamint a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése. A pályázat új szakmai programok és szolgáltatások elindítására is lehetőséget biztosít. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgász Szövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi víz visszatartás segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
2: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élményt a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdálkodás területén is hozzájáruljunk a víz megtartáshoz.
1: Fél tonna mohával bukott le egy sofőr Borsodban. A rendőrök Fony és Hejce külterületén állították meg a kis teherautót, amelyben 58 zsákban csak nem fél tonna mohát találtak. A 23 éves sofőr azt mondta, el akarta adni a növényt. Ellene lopás miatt indult nyomozás. Néhány nappal korábban egy másik furgonban 37 zsák mohát foglaltak le. A ciprus moha ugyan nem védett növény, de ekkora mennyiség eltávolítása már súlyosan károsíthatja az élőhelyet. Országszerte 37 helyszín csatlakozik idén a szaunázók hétvégéjéhez. Szombaton és vasárnap tematikus programokkal készülnek, október 3-án pedig közös központi eseményt is tartanak. A vendégek ekkor egy időpontban mindenütt ugyanazt a tematikus szauna felemtést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. Továbbra is napos, csapadékmentes időben lesz részünk, a hajnali órákban kevés helyen pára és kötfoltok jelenhetnek meg. A minimum hőmérséklet többnyire 5 és 10 fok között alakul, a fagyzugos területeken azonban fagypont közelébe süllyedhet. Napközben derült marad az ég, többfelé megélénkülhet a szél, kellemes meleg lesz, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul majd. Szerdán folytatódik a derült idő 25-27 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Pár napja volt a 25. évfordulója annak, hogy Britney Spears az MTV Video Music Award díját adó gálán egy több mint 2 méteres albino burmai pitonnal a nyakában adta elő vadonatúj kislemezét, az I'm a Slave for You-t. Nálunk most a Stronger-rel és piton nélkül nyitja a következő órát itt a Best FM-en.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

FM a legjobb zenék. 2 hét alatt 10 koncert ugyanazon a helyszínen. Ezt vállalta magára a Backstreet Boys a düsseldorfi Merkur Arénában. Mondanom csak el, mindegyik koncert teltházas. Volt is és lesz is, hiszen pénteken már elkezdték ezt a sorozatot. Ugye péntek

Best FM a legjobb zenék, a Messy Boys neve valószínűleg leginkább ennek a remixnek köszönhetően lett ismert, pedig azért előtte is és utána is elég nagy nevekkel dolgoztak együtt. Csináltak remixet Gloria Estefannak, az M-People-nek és Jamelia-nak, és most MC Light-tal jönnek, és a Jamin-nál itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És ha tényleg most van az indián nyár, akkor ebben mi még egy picit belekapaszkodunk, mondjuk indiánok nélkül, csak úgy simán a nyárba, a summertime-ba. DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince is érkezik a mai utolsó 60 percben, 11 és éjfél között, ahol feltűnik még Eminem, Dido-val és a Stennel, illetve Montel Jordan, a This Is How We Do It-tel, Ja Rule és a Shanti után.
1: Ez a Night Shift a Best

0: drága hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék 4 évvel ezelőtt ezen a napon ment körbe nagyon gyorsan a nagyon szomorú hír világszerte mindenhol, hogy 59 éves korában egy véletlenszerű kábítószer túladagolásnak köszönhetően elhunyt Coolio. 10 album, 10 gyerek, számtalan sláger, ebből jön most az egyik, a Too Hot itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, mint korábban már annyiszor. Szia, úgy tervezte, hogy ezt a most érkező dalt is majd valakinek másnak adja oda. Konkrétan Rihanna és Beyoncé volt a két opció, aztán végül lett a harmadik verzió, hogy ő maga énekli fel. Így született meg a Chandelier.

Best FM a legjobb zenék a hétfőn, akkor ezennel túl is vagyunk. Nem volt ez olyan nehéz, ugye? Úgyhogy már csak 4 van hátra, és megint itt van a hétvége. Itt leszek megint én is, holnap 6-kor 120 percnyi funkival indítjuk a kedd estét. DJ Hangya fog majd hozzám csatlakozni. Jön Kellis és a Trick Me, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.